Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Prince FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

fogam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Bass FM.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Segíti a felkészülést a NAV a nyugta adatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóban is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak
generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

Amit rólam beszélnek, bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pe-

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, pálinkás jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Rúgjuk be a hétvége második napját, amivel kezdek, Beton Ofi, érkezik a Bagira, start!

Szokatlan, hogy félreteszlek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Kellemes vasárnap reggelt mindenkinek. Érkezik két világsztár, akik együtt nagyon-nagyon jól muzsikálnak. A számok is hozzák, amit kellett. Rihanna, Drake, In a Work.

ilyen a biznisz. De is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 is a második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal durzsoltatom a fületekbe, hogy miről

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Segíti a felkészülést a NAV a nyugta adatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóban is segíti a NAV a felkészülést a nyugta adatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet, hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
2: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
1: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbehoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet felé kísérhetik élénk széllökések. A legmenegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Online is tudjuk a ritmust a fületekbe csavarni, ha Szabin vagytok. BSFM.hu. Érkezik egy jó flow, német hatás, német hangzás, nagy kedvenc. Belano, Starboy, na égig a volume gombot.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: unpredictable.
1: Amikor ez a dal napvilágot látott, újra népszerűvé váltak a poszti trackek, és egyre többen álltak össze, és sokan zenéltek egyszerre. Érkezik BSB, Mokambo Gang, itt a 96 BSFM-en.

0: 96.4 Beats FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Biz FM. Hírek.
4: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenéküszöbnél elért eledmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a MAVIR-ral, az E.ON-nal és az MBM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú, a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
5: Damn, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Rap, hip-hop, R&B, mindenkinek a legcsodálatosabb vasárnap reggelt a mikrofonnál, Erpi. Jó kedvel megyünk tovább, jön Pifu Maris Peti közöse, Schwindler, itt a kedvenc rádiótokban.

A következő dal egy kimerült, belülről megrendült ember vallomása, aki egy intenzív, de pusztító kapcsolat árnyékában próbálja megtalálni újra önmagát. Jön Manuel, Dr. Torz, itt a Bészen.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppol, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 Beats FM.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Fontos elővárosi vasútvonal újul meg, fiatalok segítettek a Balatonnál. Délelőtt lesz több felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat, így az utas forgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
3: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovarcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
2: A napokban újabb helyi járatok lettek követhetők valós időben a MÁV Plusz applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest Sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmenegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Klubsláger után klubsláger, csak most a nemek változnak, a kandúrok után érkezik egy csinos ifjú hölgy, jön Shensia, Boss Up, itt a 96 BSFM-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, SMS, Viber 0620 96 4 99 99. Itt tudtok üzenni, illetőleg elmondani a véleményeteket. A nyár egyik nagy dala volt, bár egyébként a nyár első részében jelent meg, viszont a koncerteken végiguralta többek között ez a dal is a slágerlistákat. Jön BSM Nagybogi közöse, Always Be Mine, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
3: Érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Takarékoskodjunk a vízzel. Néhol maradhat felhős az ég. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
3: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kellemes vasárnap reggelt, jó pihenést. A mikrofonnál RP, megyünk lépesmézet gyűjteni, de segítségével jön a Winnie Pooh, itt a kedvenc.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha, itt a 96.4 BFM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját, fejlesztik a villamos energiahálózatot, kezdetben még felhős lehet az ég. Demeter Dia vagyok. Tegnap este újraindították a Paksi atomerőmű egyik turbináját. A hármas blokk berendezését a Duna emelkedő vízszintje és a fenékküszöbnél elért eredmények miatt kapcsolhatják vissza a tervezetnél hamarabb. Az összesen 49 órás folyamat pénteken kezdődött, a turbina fokozatos felpörgetése után pedig mintegy 3 óra kellett ahhoz, hogy áramot termeljen a hálózatba. Az erőmű több turbináját a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett leállítani. Magyar Péter miniszterelnök szerint jövő szerdára az atomerőmű ismét maximális teljesítménnyel működhet. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okos mérők telepítésére, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, uniós pénzekből valósul meg a beruházás. Már a teljes összeget átutalták a Magyar Fejlesztési Banknak, az MFB pedig aláírta a támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MBM-mel. A miniszter szerint a hálózat fejlesztése alapvető fontosságú, a biztonságos energiaellátás, valamint a megújuló energiakapacitások felhasználása szempontjából. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A programot idén szeptember 19-én és 20-án rendezik meg, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A kétnapos esemény alatt a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor palota, a Magyar Államkincstár vagy a kőszegi Festetics palota. A csatlakozni kívánó intézmények a program honlapján regisztrálhatnak. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Az ország egyes részein a nap első felében még sok lehet a felhő, aztán mindenhol kitisztul az ég, és alapvetően napos, derült időre kell számítani. Számottevő csapadék kialakulásától nem kell tartanunk. Az északias szelet sok helyen kísérhetik élénk lökések, 24 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a napsütésé lesz majd a főszerep, néhol lehetnek kisebb felhősödések. Élénk szélben 26-32 fok között alakulnak majd a maximum értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

magas dél-afrikai kislány úgy megrakta a hype-onatot, mint Korda Gyuri a Royal Flush-re. A teljes tétet bedobta 168 milliónál jár a következő dal, tulajdonképpen megalapozta a következő szintet, és gyakorlatilag innentől már csak sikeresebb dalai vannak, de így is bődületesen nagy elérés produkál. Jön Tyler és az egyik legnépszerűbb dala, Push to Start, itt a 96.8.

Érkezik egy hazai visszatérő duó, akik évtizedeket kihagytak tulajdonképpen. Ellenben, mikor együtt alkottak, akkor nagyon sikeres és népszerű dalokat mondhatnak ők magukénak. A Supermanagement támogatásával ismételten összeálltak, és február 12-én jelentették meg a következő dalt, meg le is forgott hozzá egy videóklip. Viszont ennek ami a lényege, hogy nagyon-nagyon mély a szöveg, a beat tökéletesen kiegészíti az elmondottakat, így, hogyha valaki érzi, akkor nagyon érzi, mint például én, tényleg nagyon mély és nagyon szuper dal. Nőn Diaz Menta és a méreg. Hiába.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
2: And if

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Életet is mentettek a fiatalok a Balatonnál. 30 fok alatt maradnak a csúcsok. Demeter Dia vagyok. Megújul a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal. Uniós támogatással 174 milliárd forintot költenek rá 2030-ig, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a mostani 1-2 helyett 4-6 korszerű szerelvény közlekedhet majd óránként. Akadálymentesítik az állomásokat, parkolókat építenek. Hozzátette, egyre többen ingáznak a környékről a fővárosba, és ha vonzóbb lesz a vasút, sokan leteszik a kocsijukat, így az utas forgalom akár a 3-4-szerese is lehet a mostaninak. Több mint 900 esetben segítettek a nyáron vöröskeresztes fiatalok a Balatonparton. A Magyar Vöröskereszt nyári első segélynyújtó szolgálata július elejétől augusztus 20-áig tartott, és 300 képzett önkéntes vigyázott a fürdőzőkre 10 kijelölt strandon, mondta le rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet szakmai főigazgató helyettese.
4: Kagylóvágások, parton szerzett horzsolások, lovalcsípések voltak jellemzőek, találkoztak törésekkel, és nyilván ilyen esetben a mentőszolgálat bevonásával tették meg az ellátásokat. Volt olyan eset is, amikor egy úr rovarcsípés okán anafilaxiás reakciókat mutatott, és effektív életmentést is végrehajtottak. Azokon a helyszíneken, ahol szerepet vállalnak, a strandot üzemeltető, illetve a strandon pihenni vágyó embereknek is egy nagyobb biztonságot ad.
3: A napokban újabb helyi járatok lettek követhetők valós időben a MÁV Plusz applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Közel 24 ezer futót várnak szeptember 6-án a 41. Vízer Budapest filmmaratonra. A Budapest sportiroda szerint minden eddiginél nemzetközi mezőny rajtolhat. 1103 magyar település mellett 111 országból érkeznek résztvevők a fővárosba. Az esemény egyben a félmaratoni magyar bajnokságnak is otthont ad. A mezőny a Pázmány Péter sétányról indul, az útvonal pedig több világörökségi helyszínt is érint. A versenyt online közvetítésen is követhetik a szurkolók. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, északnyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes vasárnapot és jó pihenést mindenkinek. A mikrofonnál RP, robbantsunk, jön Azaria és a Pull Up itt a kedvenc rádiótokban.

Jössz itt majd ájösszem a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Vannak olyan zenészek, és vannak olyan művészek, akik megérzik valahogy, hogy eljött az idő, és kicsekkolnak az életből. 2017-ben az album cím is sokat mondó, Goodbye and Good Riddance, ami azt jelenti, hogy viszontlátásra és jó szabadulást. Itt ez nem teljesen egyértelmű, hogy a börtönre gondolt, vagy pedig az életről, vagy pedig azt, hogy az élet egy börtön. Egy biztos, több mint 1,2 milliárdan kattintottatok rá már azóta. Az egyik legnépszerűbb az emo rap műfajában 2017-ből érkezik Juice WRLD és az egyik csúcsdala Lucid Dreams itt a Bass FM-en.

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, varázslatos vasárnapot mindenkinek. Megyünk tovább a német rap egyik hazai képviselőjével. Nagyon érzi a műfajt, havi több mint 1 milliós megtekintéssel érkezik Tyukodi Béla, vagyis Belánó és a Starboy itt a 96 Ibiza FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legkellemesebb vasárnapot kívánok. Megyünk tovább, érkezik egy viszonylagos újonc, most már egyre többen ismerik a nevét, Bossman D-Low és a Shake the Dust Twerk Song. Én már vele búcsúzom, holnap 6-tól Tali, nektek kellemes pihenést, a mikrofonnál Árpi volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Segíti a felkészülést a NAV a nyugtaadatszolgáltatásra, takarékoskodjunk a vízzel, sokat süt a nap, Demeter Dia vagyok. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete, emellett a szeptemberi családi pótlékot is ezen a napon fizetik ki, érte a közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, a kormány így több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. Hozzátette, hogy az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november 30-áig kapják meg az érintett családok olyan utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től ugyanis a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatniuk a kereskedőknek, szolgáltatóknak, a hivatal felé. Ezt a legegyszerűbben e-pénztárgéppel tehetik meg, a nagyobb forgalmú cégek pedig úgynevezett gépi interfészen keresztül saját rendszerükből. A részleteket és a segédleteket megtalálják a nav.gov.hu oldalon. Bár enyhült a rendkívüli hőség, továbbra is takarékoskodnunk kell az ivóvízzel. A zavartalan ellátáshoz hosszabb távon is fontos, hogy megfontoltan használjuk a vizet. Hívta fel a figyelmet Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség főtitkára.
4: Naponta körülbelül egy ember 100 liter vizet használ el. Ebből főzésre és ivásra 2-3, maximum 4 litert, és a többit az tisztálkodásra, locsolásra, minden egyébre. És az lenne a nagyon fontos ezekben a napokban, hogy apró lépéseket is tegyünk, például ne kádban fürödjünk, hanem zuhanyozzunk. Kora hajnali reggeli órákban, vagy a késő esti órákban locsoljunk, mellőzzük az utakjárdák locsolását.
3: Akár már jövőre ideiglenesen újra nyithat a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium. A kormány 3 lehetséges fejlesztési irányt vizsgál. A néhány hónapos újranyításhoz rendbe hoznák az épületet, és megjavítanák a régi vetítőt néhány 100 millió forintból. A teljes korszerűsítés 2-3 évig tartana, és 15-20 milliárd forintba kerülhetne. Harmadik lehetőségként egy nagyobb tudományos élményközpont kialakítása is felmerült, de döntés még egyik elképzelésről sem született. Összességében sok napsütésre van ma kilátás, de a nap első felében több helyen lehet felhős, borult az ég. Számottevő csapadék azonban ezeken a tájakon sem várható. Az északi, észak-nyugati szelet több felé kísérhetik élénk széllökések. A legmelegebb órákban 25-30 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap a napsütésé lesz a főszerep. Az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható. Szeles időben 27-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.8 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd egy remek hip-hop filmzene lemez 30. születésnapját. Kiderül, hogy melyik két R&B legenda versenget egymással a Versus Battle legújabb fordulójában, és az is, hogy Jay-Z hogyan tisztelgett a Beastie Boys előtt. Jön majd George Smith újdonsága, Q-Tip és a Cypress Hill is a következő 120 percben. Kezdeni azonban az egy másodperces sem pihenő Pharrell Williams-el fogunk, aki előbb T.I. nagy visszatérésében segítkezett, most pedig a Migosból jól ismert Quavo-val írt egy igazi sikert. Ezzel folytatjuk a címet Trance, utána pedig az első Pharrell, egészen pontosan Neptunes és Noriega közös sikert is meghallgathatjátok. Jön majd a Supatag itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 2009-ben a Beastie Boysnak sajnos MCA súlyosbodó betegsége miatt le kellett mondania egy nagy amerikai fesztivál fellépését. A helyükre Jay-Z ugrott be, aki a zseniális trió iránti tiszteletből a No Sleep Till Brooklyn című örök Beastie klasszikussal kezdte a fellépését. Gyönyörű tiszteletadás volt ez, a dal pedig már csak azért is remek választás egy Jay-Z koncert nyitányaként, hiszen Jay-Z maga is Brooklyn egyik legnagyobb hőse, mondjuk Biggie mellett talán a legnagyobb. A folytatásban jön Jay, aztán pedig a Beastie érkeznek itt a 96.4 Beast FM-en. Rest in Peace, MCA.

0: DJ.
1: 96.4 Bass FM.
2: Este van, kiki nyugaton van. Lepien a honvágy anyagi nyugalomban. Requiem egy álomért, de anya ugye jól van.

Peace FM, Rappi Papa R&B. Több alkalommal meséltem már nektek Mark Ronson zseniális magyarul is megjelent könyvéről, aminek a címe az Éjszaka népe. Most egy újabb érdekes sztorit osztanék meg veletek ebből a kötetből, és továbbra is biztatnék mindenkit arra, hogy olvassa el, ugyanis Mark Ronson nem csak remek DJ, világhírű producer, zseni, hanem kiváló író is egyben. Szóval a sztori. 90-es évek végén Q-Tippel DJ-ztek közösen egy New Yorki klubban, amikor az A Tribe Called Quest legendája lejátszott egy szuper ritka funk diszkó lemezt. Egy perccel később pedig Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy egyik embere ott termett a DJ pultnál ezzel a szöveggel, hogy Puff azonnal tudni akarja, mi ez a lemez. Erre Q-Tip nagyon lassan csak annyit válaszolt. Fogalmam sincs. Utána fickó lelépett, odafordult Mark Ronsonhoz. Éppen egy új dalon dolgozunk Rafael Sadikkal, és ez a track az alapja. Nem fogom hagyni, hogy Diddy elrontsa. Így történt, hogy a Get Involved végül megmaradt Q-Tipék saját dalának, most pedig itt érkezik a 96.4 Base FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, 30 éves lett az Osztály Vigyázz című minden magyar videó TK-ból ezerszer kikölcsönzött rap vígjáték filmzene lemeze, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy az egyik legkiválóbb rap soundtrack ever. És egy kicsit sem túlzok, elég csak a közreműködők névsorára pillantani és hozzátenni, hogy mindenki exkluzív dalt adott erre a válogatásra, a Tribe-tól a Wu-Tang tagokon át, a Rootsig, na meg D'Angelo-ig, és a trackek nagy része csak ezután jelent meg az egyes előadók saját albumain. Majdnem 80 percnyi zseniális 90-es évekbeli hip-hop és R&B óriási sikerré váló Queen feldolgozás ugyanúgy szerepel a lemezen, mint a Wu-Ver című Reza mestermű. A folytatásban a Junior Mafia királynője Lil Kim hozza el a saját trackjét róla. Boldog 30. szülinapot, High School High!

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd 50 Cent, French Montana, Eve, Betonhoffi és a De La Soul is. Ez itt továbbra is a Bass Ride minden aktualitással a hip-hop világból. Én DJ Venom vagyok. Néhány napja két R&B legenda lépett a Versus Battle képzeletbeli szorítójába. Danell Jones és Joe. Korábban mérkőzött már egymással barátságos formában DJ Premier és Reza, vagy éppen a Deluxe és a Diplomats csapata is. Maga a Versus pedig Timbaland és Swizz Beatz saját projektje. Ezúttal pedig az R&B rajongók örülhettek, és persze most sem igazán a versengés volt a cél, hanem inkább az, hogy több órányi minőségi R&B zenét hallgathassunk, és ünnepeljük a két legenda életművét. A folytatásban előbb Danell Jones érkezik, utána pedig jön majd Joe is, csak itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Tovább dübörgött az elmúlt hetekben a fesztivál szezon. Nekem volt szerencsém megnyitni a Beats FM színpadot a Strand Fesztiválon. Nagyon köszi mindenkinek, aki velünk partizott. A múlt hét pedig abszolút a Szigetről szólt, ahol láthattuk többek közt Skeptát a nagy színpadon, és Georgia Smith is megérkezett a záró napon az első magyarországi fellépésére. Sajnos ő a zenekarát ezúttal otthon felejtette, és csak egy nagyon erőtlen DJ szettes fellépést mutatott nekünk, pedig nagyon sokan hosszú évek óta imádjuk a dalait, szóval én bízom benne, hogy visszatér majd, és ezt a csorbát kiköszörüli nekünk. Pénteken jelent meg egyébként az új albuma, 12 friss dal, a címe pedig What Are The Odds, és én most erről játszom nektek az I Lied, You Lied című újdonságot itt a 96.4 Beats FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Melyik minden idők legjobb hip-hop filmzene lemeze? Hűha, hát egy chat csoportban összetudnának csapni az indulatok rendesen ebben a kérdésben. Nekem eszemben sincs megmondani, hogy melyik a legjobb. Inkább sorolok nektek több igazán jót, és mindenki választhat belőle kedvére. Például Juice a 90-es évek elejéről, Above the Rim többek közt a Regulate-tel a dalok sorában, Men in Black bizony, rajta csak ott hallható Nas, De La Soul és The Roots dalok a nagy sláger mellett. Bizony, mert a filmzene lemezek egyik erénye az, hogy tele van ritka trackekkel, néhány adott sláger mellett persze, aztán a Soul in the Hole, a titkos favorit, Ghost Dog a Wu-Tang rajongóknak, Sunset Park egy titkos esélyes, és a végére még a szülinapos osztály vigyáz, azaz High School High, ami a film magyarországi sikere miatt mindenhol elérhető volt szerte az országban a 90-es évek végén. A folytatásban erről a filmzene klasszikusról érkezik a The Airifex, azaz Elda Sensei és Tame One duója New Jersey-ből, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten az Outkast, MC Light és Method Man egy-egy remek lemezének kerek szülinapját is megünnepeljük majd. Tartsatok velem akkor is. Ma még 50 Cent érkezik, ugyanis 23 év után a Reebok újra piacra dobja a G6 elnevezésű sneakerét, rajta a GGGG-Unit logóval. 50 rajongóknak a lap, akár csak a következő track, a Window Shopper, ez jön itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

A BSFM mikrofonja mögött DJ Venom. Ebben az órában vár majd rátok A$AP Rocky, ráadásul ő nem egyedül érkezik majd, hanem a múlt héten Budapesten a Sziget nagy színpadán is fellépett Skeptával. Jön majd Doja Cat, és itt lesz egy hamisítatlan 90-es évekbeli igazi klasszik trackkel a Cypress Hill is. Kezdeni azonban a Carnival című Kanye West Tidal Assign közös trackkel fogunk, amibe azért a fiatal tehetség Playboy Carti is beugrott. Ők jönnek együtt itt a

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Én Angliából érkező Skepta éppen azt hozta a sziget nagy színpadára, amit a rajongói vártak tőle, egy profin végigreppelt grime showt, én mindenkitől csak pozitív visszajelzéseket láttam vele kapcsolatban, és a most következő Praise the Lord is elhangzott természetesen, hiszen az egyik legnagyobb Skepta sikerről van szó, hogyha nem is szólóban, hanem A$AP Rocky-val közösen vették fel anno, jön ez a track itt a 96.4 Bass.

Rap, hip-hop, R&B, Astro, no.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM. Más az anyuka,

R&B. Éppen nyári szünet van, Doja Cat V elnevezésű világkörüli turnéján, ősszel az Egyesült Államokban folytatja majd, azonban nyáron sem pihen, hiszen Lattóval közösen új tracket vett föl, sőt ahhoz már egy klipet is forgatott. Most egy picit régebbi Doja Cat track érkezik, jön az Agora Hills itt a 96.4-ben.

hip-hop R&B, az MTV volt az, ami igazi világsikert varázsolt a Cypress Hill Insane in the Brain című trackjéből, és az azt követő Black Sunday-ból bizony egy sokszoros platina lemezt. Ezzel a hamisítatlan 90-es évekbeli nyugati parti klasszikussal folytatjuk, jön Beerus, Sandog és DJ Max, azaz a Cypress Hill, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Alig néhány pillanat, és indítjuk is a következő órát, méghozzá egy R&B klasszikus feldolgozásával. Blue Cantrell 2000-es évekbeli sikerét gondolta újra Jamaikáról, Shensia. Jön a Boss Up!

további nagyon-nagyon szuper vasárnap délutánt kívánok. Ebben az órában pedig jó pár nyugati parti rapstar vár majd rátok. Itt lesz Kendrick Lamar, itt lesz Coolio, és itt lesz Dr. Dre is, nem akármilyen West Coast trió. Aztán érkezik majd Doja Cat, sőt Rihanna is énekel nektek. Kezdeni pedig VZ-vel és Rézművessel fogunk, ez a Vári meg, itt a 96.4 Bass.

vezette Mad Circle tagjaként, készítettek egy közös albumot együtt, és utána érkezett csak az első Coolio szóló lemez, az It Takes a Thief, ami köszönhetően a Fantastic Voyage című világ sikernek azonnal a rap listák élén találta magát, és ezután érkezett csak az a lemez, ami már az örök darab, a Gangsta's Paradise szerepelt, és természetesen az albumot is ezután keresztelték el. A folytatásban ezzel a trackkel folytatjuk, Coolio érkezik tehát, aki néhány héttel ezelőtt ünnepelte a 63. égi születésnapját. Ő jön tehát itt a 96.4 Bass FM-en.

0: állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, magam végre mindent beletettem. Megint túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom nem, soha többé befejeztem.

együtt, akik az évek során három közös dalt is felvettek, viszont nagyon úgy tűnik, hogy többet nem vonulnak majd együtt stúdióba, hiszen Rihanna férje A$AP Rocky és Drake komoly beefbe keveredtek az elmúlt egy évben. A folytatásban érkezik a What's My Name, ami még egy sokkal békésebb időszakban született, ez jön itt a 96.4 B.

Dr. Dre bizony két lemezzel is szerepel, hiszen a 2001 a címével ellentétben már 1999 évvégén megjelent, és persze ott van a 92-ben napvilágot látott The Chronic is rajta, amíg nagyon fiatal Snoop Dogg-gal. Szóval Dre elég komoly versenyben lenne, hogyha meg kellene most azonnal szavaznunk minden idők legfontosabb 90-es évekbeli rap albumát, de hát ez nem újdonság a rap rajongók számára. A folytatásban jön a The Chronic egyik legnagyobb sikere. Dr. Dre rappel itt a 96.4 Base FM-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, megérkezett már széles Iza ide a stúdióba, a délután további részét már vele töltetitek, Iza pedig egy magyar trackkel indítja majd a következő órát, jön Dash-től, Young Fly-tól és Azariától a Backpack, mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot, hello, szevasztok!
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka, ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpack-ba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, indul ez a vasárnap velem Széles Izával. Hozom nektek Cardi B-t, aki most igazán szexire fogta a stílust. Csekkoljátok le az Instagram az új videóit és fotóit. Itt pedig

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint a régi új formációval, a Diaz Mentával. Annó is nagyon menő dalaik voltak, de ez a mostani igazán jól sikerült. Indul nektek a méreg!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek The Weeknd-et, aki befejezte az 5 teltházas Wembley koncertet Londonban. Több mint 350 000 dollárt gyűjtött jótékonysági célra a koncert sorozat alatt. Na hát ez nagyon nemes, és gratulálok is neki mindenhez. Természetesen továbbra is folytatja a koncertezést, ma este például Dublinban, itt pedig nálunk pörög tőle a Blinding Lights. Hangerőt fel mindenkinek, aki szereti, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: brother, look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 Peace FM. Rap, hip hop, R&B. Yeah.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb annyi, mint kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval eljött, szóval jön, mert meg kell a csatok.

96.4 B7 Rap, Hip Hop, R&B. Yeah, amigo!

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával, hozom nektek Doja Cat-et, aki úgy néz ki, hogy kibékül Biával, ugyanis 2024-ben beszólt neki. Na hát minden jó, ha vége jó, itt pedig pörög az Agora Hills.

0: tesóknak. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biszki Csempi.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken evezünk tovább. Hozom nektek Brunót és Pakot. Tudjátok, Brunónak szeptember 12-én Barbanegrában óriási bulija lesz. Biztos vagyok benne, hogy fel fogja robbantani a színpadot. Most hozom a srácokhoz csatlakozó almáros fiúkat. Tőlük indítom a Baby című szerzeményüket.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk Dash és a Winnie Pooh slágere.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Jön Moriones, aki tiszteletét tette a Strand Fesztiválon, ahogyan itt is most ezt megteszi. Indítom is tőle az Ez az Ára.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Tideni, és jön a Megasztár is, méghozzá szeptember 5-től minden szombaton és vasárnap. Hát kíváncsian várom, milyen zsűri lesz. Addig is indult tőle a Szeretsz-e.

0: the end.
1: Woo! Yeah! And you...
2: Rap, hip-hop, R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
3: It's like, no.

0: 24. BSFM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Prep Hip Hop R&B. Természetesen Manuel sem maradhatott ki a Strandfesztiválról, és innen sem. Indítom tőle a Need You-t.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Chris Brown-t, aki Usherrel óriási turnén van, a The Raymond & Brown Touron. Akkora siker lett Észak-Amerikában, hogy 8 stadionkoncertet jelentettek be a nagy kereslet miatt. Na hát így tovább, itt pedig pörög nektek a Tygával közös

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass Top 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és Sziza Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője Sziza énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék ez a kiváló dal, jön Dócsi és Sziza és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 BSFM, Rappi Pap, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Shensi Abosab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában láthat napvilágot. Shensi egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coilerate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensi éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It to the Max Remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensi mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a bosszápal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak egy feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensi feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahogy itt Shensi a barátnőivel látható szépségszalonban vagy épp egy kamion rakterében. A bosszáphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensi a tőle is bosszáp című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os idei felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. A szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és természetesen az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést ezért vállalt az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös WAP című daluk elérte a gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést elérő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, többek között Eminemnek, Black Eyed Peasnek vagy éppen Travis Scott tartozik közéjük. Úgyhogy most érkezzék Cardi B tőle is Ehe című friss lágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 11. helyről ezzel

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 7. helyen Tyla Chanel című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Walter kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 3 év után gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották az Amapiano királynőjének, ami országa legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a postustart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-26-ban pedig úgy tűnik, a Chanel az aktuális legnagyobb slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, ami végül 2025. július 24-én jelent meg, épp Pop címmel. A 14 dalos album ugyan a címe is sugallja, jóval több popzenei elemet tartalmaz, mint amit Tylánál megszokhattunk, és jóval több gitárt is hallhattunk rajta. Közreműködőként pedig feltűnik az év nagy visszatérője Zara Larsson is, szintén popvonalat erősítve. A Chanelhez forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hogy egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami, a City Girls duóból, aki egyébként Amerikában az év trap slágerét jegyzi, azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egy év bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben, úgyhogy érkezik most Tyla tőle is Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről ezzel megyünk tovább.

96 BASE FM, Rappi Papa, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT BASE Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolútem number one a befutó, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időben 25 évet és meg sem állunk 2001. augusztus közepéig, és megmutatom nektek, hogy ekkor az amerikai toplistát melyik dal vezette. Ebben az időszakban harmadik helyen ékeskedett Eve és Gwen Stefani duettje, a Let Me Blow Your Mind. Az ikonikus második helyen Mariah Carey a Loverboy-jal, és első helyen Destiny's Child-ék a Bootylicious nevezetű hatalmas fenikrázós dallal voltak. Szóval 2001 nyarának végén két héten át a Destiny's Child vezette az amerikai slágerlistát, méghozzá Bootylicious című dalukkal, ami a csapat negyedik és egyben utolsó felvétele volt, aminek sikerült elérnie a number one pozíciót. A Bootylicious feldolgozás az Amerikában óriási tiszteletnek örvendő énekes, dalszerző Steve Nicks dalát dolgozták fel, aki végül szerepelt is a Destiny's Child klipjében. A trió Survivor című abban az évben megjelent albumából 10 millió példány fogyott világszerte, a Bootylicious és a címadó sláger mellett ezen található a Charlie angyalai betétdala, az Independent Woman is. A dalból készült egy híres remix változat is, amihez szintén forgatta a klipet, és ebben Missy Elliott rapje is hallható Beyoncé, Kelly és Michelle éneke mellett, most ezzel folytatjuk, szóval érkeznek Destiny's Child-ék, Bootylicious című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96 BASE FM-en, a BASE Top 20-as lista Rewind rovatából.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All New Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96-ig Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Dash, Winnie Pooh című slágere után gurulunk is tovább, most már külföldi vizeken. Érkezik Future és Drake, ez pedig Life is Good című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Egy jó kis fenékrázós dallal megyünk tovább. Jön Bad Bunny és Drake, ez pedig Mia című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

94.9 Bass FM, Rappi Papá, NBA Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Bézsé és Rézműves vár meg című slágere után egy meg nem értett Jennyvel megyünk tovább, jön Doja Cat. Tőle is pörögjön egy korábbi dala, ami nem más, mint az Agora Hills. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 94.9 Bass FM-en.

0: Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: eszmének.
1: 96. Beast FM Rap Hip Hop R&B Zárumára Revolution munkatára DJ Snake J Balvin és Tyga Loco Contigo című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok!

Hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is basefm.hu. Rap, hip hop, R&B,
2: Base FM. Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj! Yeah.

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó,
1: Bass. Bass. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.